0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt
1: mellette szól.
2: Trio FM.
1: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka, élesen bírálta az amerikai elnök iránt. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Élesen bírálta az amerikai elnök iránt. Donald Trump egy interjúban arról beszélt, hogy Washington tegnap ismét megegyezett Teheránnal, majd nem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok mintegy 140 iráni célpontot, köztük rakéta és drón létesítményeket támadott válaszul a kereskedelmi hajót ért csapásra. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete ugyancsak egy interjúban közben kijelentette, az Irán elleni válaszcsapás ellenére folytatódnak az egyeztetések a perzsa állammal. Párizsban egyeztet holnap a tetrekészek koalíciója. Emmanuel Macron a francia nemzeti ünnep előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, közöttük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az uniós intézmények és a NATO vezetőit. Macron korábban azt mondta, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a Fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. 3 autó ütközött kora délután az M7-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A balesetben 2 gyermek megsérült. A mentők könnyebb sérülésekkel vitték őket kórházba. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül többfelé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Mikor már azt hittük, hogy fel kell a nap, s plédünk

0: 97.7 Trio FM mellett szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajna, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap semmisítik meg a választás szavazólapjait és iratait. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Magyar kóprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák-cseh-magyar kóprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. A fiatal visszaesőként jogosítvány nélkül vezetett, a kocsiban pedig kábítószer gyanús anyagot találtak. Eljárás indult ellene. 3 autó ütközött kora délután az M7-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A balesetben 2 gyermek megsérült. A mentők könnyebb sérülésekkel vitték őket kórházba. Visszatér a kánikula, holnap gomoly felhős, napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. A hajnali 12-20 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcs hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: kocsmában.
1: Trio Turmix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM. Mellette szól.
1: Funky Groove.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka, élesen bírálta az amerikai elnök iránt. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Élesen bírálta az amerikai elnök iránt. Donald Trump egy interjúban arról beszélt, hogy Washington tegnap ismét megegyezett Teheránnal, majd nem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok mintegy 140 iráni célpontot, köztük rakéta és drón létesítményeket támadott válaszul a kereskedelmi hajót ért csapásra. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete ugyancsak egy interjúban közben kijelentette, az Irán elleni válaszcsapás ellenére folytatódnak az egyeztetések a perzsa állammal. Párizsban egyeztet holnap a tetrekészek koalíciója. Emmanuel Macron a francia nemzeti ünnep előestéjén legalább 25 állam és kormány főt lát vendégül, közöttük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az uniós intézmények és a NATO vezetőit. Macron korábban azt mondta, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a Fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. 3 autó ütközött kora délután az M7-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A balesetben 2 gyermek megsérült. A mentők könnyebb sérülésekkel vitték őket kórházba. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül többfelé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Lezuhant egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell adni. Újabb légi csapás sorozatot indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. A támadások célja, hogy Irán ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. Közben az iráni forradalmi gárda egységei Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán ellen indított több rakétát és drónt. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában, a rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb, 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget, hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. A hatóságok szerint vélhetően baleset okozta a halálát. Tájföldön legalább 27-en meghaltak, miután egy bárban tűz ütött ki a fővárosban. A szerencsétlenség miatt több mint 60 embert kórházba vittek, közülük 22-en súlyos állapotban vannak, sokakat pedig még keresnek. A bangkoki bárban füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszódott. A tűzoltók fél óra alatt fékezték meg a lángokat, a tragédia okát vizsgálják. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csaknem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. A hatóságok 15 lakóházat is kiürítettek. Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés, újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést, visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma. A sürgős eljárásban tárgyalt erőterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Rétvári Bence, a Keresztény Demokraták frakció vezetője szerint a Tisza párt azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP képviselőit eltávolítsák a parlamentből. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hadgyakorlatot, melynek célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandárharc készültségét. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszan történt vágányszabályozás. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. Újabb helyszíneken mutattak ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
6: Reggeli starter a Trio FM napi

0: műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, én Pálinkás Zsolt vagyok, ez pedig a reggeli starter itt a Trio FM-en, a Jászság rádiójában. Remélem, hogy mindenkinek kellemesen pihentetően telt a hétvége, és készen állnak a hétkezdésre ezen a július 13-ai hétfő reggelen. Bár egy hét szabadság után térek most vissza a mikrofon mögé, nagyon hiányoztak ezek a közös reggelek. Most viszont új út erővel hozom önöknek a legfrissebb helyi információkat, és játszom a Jászság kedvenceit. Töltjük együtt a ma reggelt, illetve délötöt is. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! SMS Viber számunk pedig már is él, ez a 30 301 22 77. A hétfő reggel első perceire

0: reggelt kívánok mindenkinek, már is nézzük együtt, hogy milyen időjárásra indul a munkahét itt a Jászságban. Kissé szeles, de alapvetően kellemes időre van kilátás. Hétfőn sok lesz a napsütés, bár időnként megjelennek majd gomoly felhők az égen, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi szél napközben többfelé élénk, helyenként akár erős lehet, ami egyrészt frissítőek ad a szervezetre, másrészt viszont a szélre érzékenyeknél fejfájást vagy ingerlékenységet okozhat. A hőmérséklet a reggeli 18 fok után délutánra 28 és 30 fok közé emelkedik, bár fronthatás nem terheli a szervezetünket, a hűvösebb reggeli órákban a kopásos jellegű ízületi panaszok átmenetileg felerősödnek. Napközben a 30 fok közeli meleg miatt bágyadtság, tompaság és dekoncentráltság is jelentkezhet, ráadásul az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: Reggeli starter.

0: Friss közlekedési információk itt a Tribu FM-en, a 32-es jelű 60 Szolnok másodrendű főúton Alattyán és Jászberény között kaszálják az útmenti növényzetet a Magyar Közút munkatársai. A munkavégzés a 35-ös és a 40-es kilométer szelvények között zajlik, és mindkét irányban útszűkületre kell számítani az arra közlekedőknek. Útkarbantartási munkák miatt van érvényben korlátozás a 31-12-es jelű Monor-Tápió-Szele összekötő úton. Tápió-Bicske térségében a 32-es és a 34-es kilométer szelvények között mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Szintén korlátozás van érvényben a Nagykáta-Albertésre összekötő úton, a 31-15-ös számú úton. Itt közműépítési munkálatok, pontosabban kábelfektetés zajlik a 4-es és a 6-os kilométer szelvények között, szintén Tápió-Bicske térségében. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A munkavégzés várható a július 31-ig tart. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Tribu FM!

0: Ez a Trio FM és a reggeli Startermel, és megnézzük, mit tartogatnak a csillagok a hétfői napra, ugyanis a napi horoszkóp szerint a Vénusz és az Uránusz feszült fényszöge miatt nem lesz egyszerű a napon, komoly feszültségek és váratlan akadályok adódhatnak, de szerencsére már érezhetjük a keddi újhold előszerét is, ami segít majd túllendülni a problémákon. Legyünk egymással türelmesek és elnézőek, nézzük az első 6 csillagjegyet. A kosegyűek ma könnyen felkaphatják a vizet egy váratlan helyzet miatt. Nem érdemes az első indulatból reagálni, mert estére már egészen másként látják az egészet. A közelgő újhold friss lendületet adhat önöknek, és segít tiszta nappal indulni. A bikák a Vénusz feszült fényszöge miatt ma az átlagosnál érzékenyebben reagálhatnak, valakinek a meglepő húzása kizökkenteti önöket, de ez az állapot nem tart sokáig. Az újhold energiája már most azt üzeni önöknek, hogy jó változások készülnek. Az ikrek számára váratlan fordulatok színesítetik a hétfőt, ezért jól jön majd egy kis rugalmasság, ha nem ragaszkodnak görcsösen az eredeti terveikhez, még kellemes meglepetés is érheti önöket, miközben egy új ötlet is kezd majd körvonalazódni. A rákok türelmét ma valaki könnyen próbára teheti, nem kell minden apróságot a szívükre menniük, mert a feszültség gyorsabban elmúlik, mint gondolnák, az újhold közeletével egyre bizakodóbban tekinthetnek majd a következő napokra. Az oroszlánoknak nem minden alakul a terveik szerint, de ettől még nem kell lemondaniuk a céljaikról. Egy kis alkalmazkodással most sokkal többre mennek, mint a makacs ragaszkodással. Hamarosan új lehetőség nyílik önök előtt, aminek már érezhetik az előszerét. A szüzek jegyében jár most a Vénusz, ezért különösen érzékenyen érinteti önöket egy váratlan helyzet vagy kritika. Adjanak időt maguknak, mielőtt levonják a következtetéseket. Az új hold hamarosan segít rendezni mindazt, ami most még bizonytalannak tűnik. Hamarosan folytatjuk a mérlegekkel.
1: Trio FM. A jásság ritmusa.

0: Ez a Trigó FM és a reggeli starter. Folytatjuk a napi horoszkópot a mérlektől a halakig. Lássuk, mire számítanak a jegyek szülöttei a mai feszült, de új energiákat hozó hétfőn. A mérlegek dolgát ma nem könnyíti meg az uralkodó bolygójuk a Vénusz. Egy kapcsolatukban könnyen kialakulhat kisebb félreértés, de egy őszinte beszélgetés sokat javíthat a helyzeten. Már éreztetik, hogy valami új készülődik, ami nagyon jó fejleményekhez vezet majd. A skorpiók számára osztott néhány váratlan fordulatot a hétfő, de ezekből végül ma profitálhatnak is. Ne akarjanak mindent irányítani, mert most a rugalmasság a legnagyobb erősségük. A közelgő újhold friss motivációt ad egy régi céljukhoz. A nyilasok ma könnyen szembesülhetnek azzal, hogy változnak a programok, ezért érdemes lazábban kezelni az időbeosztást. Valaki meglepő ötlettel állhat elő, ami elsőre szokatlannak tűnik, később viszont hasznosnak bizonyul. A következő napok új lendületet hoznak önöknek. A bakok számára a kiszámíthatóság most háttérbe szorulhat, és ez eleinte nem esik jól. Ha elfogadják, hogy néhány dolgot nem tudnak befolyásolni, sokkal nyugodtabban telik majd a napjuk. Az újhold energiája már most segít hosszabb távon gondolkodni. A vízöntők általában jól alkalmazkodnak a váratlan helyzetekhez, és ma is ez lesz a legnagyobb előnyük. Egy kisebb vita helyett inkább keressék a közös megoldást. Már körvonalazódik önök előtt egy új lehetőség, amely a következő napokban még ígéretesebbé válik. Végül itt a halak. A halak számára érzelmileg hullámzó lehet ez a hétfő, ezért különösen fontos, hogy ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Egy kis türelem most sok félreértést megelőzhet. A közelgő újhold friss reményt és új irányt mutat majd önöknek egy fontos ügyben. Sikeres hétkezdést kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM.

kellemes hétkezdést, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a Trio FM műsora, Jászberényből folytatjuk a friss hírekkel. Bánáti Bencének adom át a mikrofont. 8 után itt lesz napjaink kedvencei közül Szambörslágere, ez lesz a Hamburg Girl.

0: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meg kell semmisíteni a választási szavazólapokat. Ismét egyre hevesebb harcok dúlnak az Egyesült Államok és Irán között. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. Meg kell semmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Iránt lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. Gyengült a forint reggelre a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az év eleje óta továbbra is erősebb, mint három devizával szemben. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. A rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget, hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. Komoly felhős, napos idő várható, de délután az észak-keleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
1: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
9: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, én Pálinkás Zsolt vagyok, 8 óra múlt 8 perccel robog tovább a reggeli starter, a hétfői napindítónk. Július 13-a van, nézzük, kiket köszöntetünk ma névnapjuk alkalmából. A naptár szerint a Jenők ünnepelnek, boldog névnapot kívánok minden Jenő nevet viselő hallgatónknak. A Jenő név egyébként magyar származású és a 6. magyar honfoglaló törzs nevét őrzi. Ha van ilyen nevű ismerősük, rokonuk, semmiképpen ne felejtsék el ma felköszönteni. A Jenők mellett persze vannak még további ünnepeltjeink is. Itt vannak a kaplonyok, az Ernesták, a Szilvánuszok, de köszöntetjük még a Szórádokat, a Mildákat, a Saroltákat és a Henrikeket is. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltünknek, és persze köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplőket is. Itt a trióna jársák kedvencei szólnak, Robbie Williams-szel folytatjuk itt a

0: Friss közlekedési információk itt a Tribu FM-en, a 32-es jelű 60 szolnok másodrendű főúton Alattyán és Jászberény között kaszálják az útmenti növényzetet a Magyar Közút munkatársai. A munkavégzés a 35-ös és a 40-es kilométer szelvények között zajlik, és mindkét irányban útszűkületre kell számítani az arra közlekedőknek. Útkarbantartási munkák miatt van érvényben korlátozás a 31-12-es jelű Monor-Tápió-Szele összekötő úton. Tápió-Bicske térség a 32-es és a 34-es kilométer szelvények között mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Szintén korlátozás van érvényben a Nagykáta-Albertésre összekötő úton, a 31-15-ös számú úton. Itt közműépítési munkálatok, pontosabban kábelfektetés zajlik a 4-es és a 6-os kilométer szelvények között, szintén Tápió-Bicske térségében. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A munkavégzés várható július 31-ig tart. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggeli Starter. A mi reggelink.

Ez a Trio FM jelzberényből most egy felhívást hozok a környék zenészeihez. Jelzberényben idén is megrendezik a második nyárzáró utcazene fesztivált, méghozzá augusztus 29-én itt a város főterén. A szervezők olyan szólisták, a zenészeket és akusztikus zenekarokat keresnek, akik szívesen fellépnének a rendezvényen. A zenészek jelzberényi éttermei és cukrászdai előtti területeken mutathatják be a produkcióikat, a nap végén pedig egy közös örömzenélésre is várják majd az előadókat. Fontos technikai tudnivaló, hogy a szervezők kizárólag akusztikus hangszeres produkciókat várnak, hangosítást nem tudnak biztosítani. A jelentkezéseket pedig augusztus 16-áig várják. A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat megtalálják a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalon.

Ez a Trio FM jelzberényből Mutasd be a Nagyi címmel kisfilmkészítő pályázatot hirdettek a 7.-12. évfolyamos diákok számára. A felhívás keretében olyan 3-5 perces kisfilmeket vagy interjúkat várnak, amelyek egy-egy idős ismerős nagyszülő vagy rokon, vagy szomszéd különleges történetét, hobbiát vagy mesterségét mutatják be, megörökítve az idősebb generáció értékeit és tudását. A beérkezett munkák közül a legjobb alkotásokat díjazzák majd a szervezők, valamint be is mutatják azokat a Jászberényi Ifjúsági Házban 2026. októberében. A pályázatra jelentkezni pedig a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen lehet, a leadási határidő pedig szeptember 1-e. Sok sikert kívánok mindenkinek az alkotáshoz!

0: Ez a reggeli starter napindítónk, hamarosan 9 óra, a friss információké lesz a főszerep, kapcsoljuk az MT hírszolgálatot.
1: Reggeli starter. Startolj rá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el JASZ Berény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszóké a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Rengeteg áldozatot követelt Európában a júniusi hőhullám. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvénymódosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint a Tisza párt azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP képviselőit eltávolítsák a parlamentből. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt, a 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. Harmadik társuk végignézte a történteket, a kamaszlányt sokkos állapotban vitték kórházba. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen haltak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. Szakértők szerint a térségben a tengervíz visszafelé áramlik a torkolatból, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt 6 perccel, kellemes hétfő délelőttet, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez továbbra is a napindítónk, a reggel is tartár július 13-án. Én Pálinkás Zsolt vagyok, erre az órára gyűjtöttem ezt a néhány kikapcsolódási lehetőséget, programajánlatot, hamarosan ezeket hozom.

Ez a Trio FM Jászberényből. Most egy zenei újdonsággal jelentkezünk. Megjelent a Children of Distance új dala, amelyben ezúttal Szőcs René is közreműködik. A Szembecsukva című szerzemény egy érzelmes, múltba visszanéző alkotás, amely arról az állapotról szól, amikor valamit már nem lehet visszacsinálni, de fejben még újra és újra lejátszódik minden. A csapatra jellemző személyes hangvétel ebben a dalban is megmaradt, Szőcs René hangja pedig még hangsúlyosabbá teszi a dal mondani valóját.

0: Friss közlekedési információk itt a Tribu FM-en a 32-es jelű 60 szolnok másodrendű főúton Alattyán és Jászberény között kaszálják az útmenti növényzetet a Magyar Közút munkatársai. A munkavégzés a 35-ös és a 40-es kilométer szelvények között zajlik, és mindkét irányban útszűkületre kell számítani az arra közlekedőknek. Útkarbantartási munkák miatt van érvényben korlátozás a 31-12-es jelű Monor Tápió szele összekötő úton. Tápió Bicske térség a 32-es és a 34-es kilométer szelvények között mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Szintén korlátozás van érvényben a Nagykáta Albert és összekötő úton a 31-15-ös számú úton. Itt közműépítési munkálatok, pontosabban kábelfektetés zajlik a 4-es és a 6-os kilométer szelvények között, szintén Tápió Bicske térségében. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A munkavégzés várható a július 31-ig tart. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: 10 fontos idő, már is folytatjuk a Trio FM legfrissebb helyi információival. A mikrofont át is adom Szendi Hajninak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkunságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét. Most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak. Segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Vemb megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket érte el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az észak és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Mart főneművelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Ma általában napos, gomoly felhős idő várható, délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor. Az északi szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. Ma délután 28 és 33 fok között alakulnak a maximumok, az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb lehet a hőmérséklet. Nálunk 29-30 fok lesz a legmelegebb órákban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio FM. A járság ritmusa.
1: A járság ritmusa.

Ez a Trio FM jelzberényből a következő percekben az egészségünk a fókuszban, az orvostudományban egyre gyakrabban használják az életmódorvoslás kifejezést, ami szerint a krónikus betegségek megelőzésében kulcs szerepe van a mindennapi döntéseinknek. Nem csak az számít, hogy mit eszünk, bár tény, hogy ez az egyik alappillér. A szakértők azt javasolják, hogy csökkentsük a só, zsír és cukorfogyasztást, és kerüljük a feldolgozott élelmiszereket, helyette részesítjük előnyben a zöldségeket, gyümölcsöket, a teljes kiörlésű gabonákat, illetve a hüvelyeseket. De van itt még öt másik fontos tényező, a mozgásról már volt szó, napi 10-15 perc séta is számít, a lényeg, hogy olyan mozgásformát választanak, amit élveznek, aztán ott van az alvás, amiből naponta 7-9 óra lenne az ideális. Tudom, hogy nehéz megállni, de lefekvés előtt már ne nyomkodjuk a telefont, inkább olvassunk vagy relaxáljunk, mert a rossz alvás minőség növeli a szívbetegségek kockázatát. A stresszkezelés és a társas kapcsolatok ápolása is legalább ennyire fontos. A barátokkal, családdal töltött idő ugyanis javíthatja a vérnyomást és csökkentheti a stressz hormonok szintjét. És végül, de nem utolsó sorban, a káros szenvedélyek, mint a dohányzás vagy a túlzott alkoholfogyasztás elhagyása elengedhetetlen. Tudom, hogy így soknak tűnheted egyszerre, de a jó hír az, hogy nem kell mindent azonnal egyszerre betartani. Haladjunk csak apró lépésenként. Tegyünk az egészségünkért.

0: amit érzek.
1: Ez a Trio FM, a Nyerság rádiója, a mobiltelefonunk fotótárában tárolt információk számos kellemetlenségtől kíméletnek meg minket az utazás alatt. A telefon életmentő tud lenni, egyrészt használhatjuk segélyhívásra, és sokszor a legjobb unaloműző. Ráadásul, amit lefotózunk, az a felhőben is ott lehet, tehát ha az adatainkkal együtt a telefont is ellopják a felhőből, még lehívhatunk értékes képeket. A bérelt járműveket, mindegy, hogy roller, bicikli, lakóautó, jetski, robogó vagy személyautó, bérléskor és visszaadáskor is fotózzuk le, ez az esetleges későbbi kártérítési ügyek esetén jöhet még jól. Autóknál a lökhárítókat és a kerekeket közelről is rögzítsük. Ha több autót is használunk, vagy bérelt járművel utazunk, készítsünk képet a rendszámról. Banálisnak tűnik, de nagyon sokan nem tudják fejből a saját autójuk rendszámát, ugyanilyen okokból a forgalmi engedélyt és a biztosítási kötvényt is fotózzuk le. Ha ellopják a járgányt, ezekre mind szükségünk lesz. Akár bérelt, akár saját autóval parkolunk ismeretlen helyen, fotózzuk le valami jellegzetes, rögzített dologgal együtt, mint például egy utcatábla, buszmegálló, középület, és legyenek a képen a körülöttünk álló autók is. Ha bérelt autóval vagyunk, és az megsérül a parkolóban, akkor később meg lesz a mellettünk álló autók rendszáma is, ami nagyban megkönnyíteti a tettes felderítését. Ha a külföldre utazunk, mindig fénymásoljuk és fotózzuk le az útlevelünket, ha ugyanis van másolatunk, felgyorsíthatjuk a konzulátuson vagy a nagykövetségen az útlevél pótlását, a vezetői engedély másolása is jó lehet, ha nyaralás közben elveszítenénk az adatainkat. Minden velünk utazó családtagról legyen friss, egyéni fotó, ahol jól látszik az illető arca. Ha tömegben, repülőtéren vagy valamilyen vészhelyzet esetén elkeverednénk egymás mellől, akkor egy jó fotóval megkönnyíthetjük az eltűnt családtag felismerését, megtalálását. Ha van baleseti vagy életbiztosításunk, szintén fotózzuk le, akár papír alapú, akár kártya. Ha krónikus egészségügyi problémáink vannak, amelyek a repüléstől vagy időjárástól belobbanhatnak, az utolsó leleteinket szintén érdemes fotón rögzítve magunknál tartani. Ha drága technikai eszközöket viszünk magunkkal, például fényképezőgépet, kamerát, akkor a kütyük sorozatszámát is érdemes lefotózni. Könnyebb lesz így megkeresni, feljelentést tenni, ha esetleg bármi eltűnne. Nagyon fontos, hogy a telefon képeit lehet titkosítani. Hozunk létre egy külön mappát ezeknek a fontos képeknek és mentéseknek, hogy illetéktelenek semmiképpen ne férhessenek hozzá.

0: Már is 10 órán folytatjuk a friss hírekkel, majd Sabrina Carpenterhoz egy felvételt. A következő órán nyitódala a 2024-es siker, az énekesnő Espresso című dala.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: frissautó.hu.
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
5: Motorosoknak is.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Ismét egyre hevesebb harcok dúlnak az Egyesült Államok és Irán között. Újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton. Miközben Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron, francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky, ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A kétnapos rendkívüli ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is bekerült, Magyarországon és Burgenlandban is. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csaknem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában, a rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. Hamisított ruhákat, parfümöt és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban az M1-es autópályán Győrmoson Sopron megyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette át a csomagokat, amelyek az előzetes számítás alapján összesen 84 millió forintot érnek. A NAV eljárást indított.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt köszönt önöket, folytatjuk a napindító összeállításunkat. Gyorsan megugrik majd a hőmérséklet, jön a kánikula ismét, ezúttal azonban szerencsére nem lesz nálunk 40 fok. Európa nyugati és déli részét ugyan ismét kemény hőhullám sújtja, 40 fok feletti értékekkel, de nálunk mérsékelten marad a helyzet. Holnaptól mi is 30-35 fok körül értékeket mérhetünk, ám a június végén tapasztalt rendkívüli forróság már nem tér vissza. Ráadásul többször kaphatunk frissítő záporokat, zivatarokat is. Az időkép.hu beszámolója szerint a következő napokban egy nagy kiterjedésű anticiklon alakítja az időjárásunkat, amelynek a peremén helyezkedünk el. Emiatt döntően északias áramlás lesz a meghatározó, így a folytogató nagy forróságtól szerencsére már nem kell tartani. Hajnalonként a legtöbb helyen kellemesen felfrissül a levegő, a hidegre érzékenyebb tájakon 10 fok közeli minimumok is lehetnek, délutánonként azonban az ország nagy részén 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk, kedden és szerdán többfelé a 35 fokot is megközelíti majd a hőmérséklet. A melegben ma még többfelé az élénk erős északias szél hozhat némi felfrissülést, kedden és szerdán pedig főként a zivatarok környezetében támadhat fel a légmozgás, ahol a hevesebb gócokat viharos széllökések is kísérhetik. A 35 fok feletti forróság a hét második felében sem tér vissza, a délutáni órákban 28 és 35 fok között állandósulnak majd a maximum értékek. Baby!

0: szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jászberényből, folytatjuk most egy programajánlattal. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagysikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő méhcsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyű zenei előadások is. Emellett mézes kalács díszítési bemutató, népművészeti kirakodóvásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Ez a Trio FM Jászberényből néhány perc egészség műsorunkban. A legújabb kutatások szerint az emberek egyharmada vas hiányos, ami számos egészségügyi kockázatot rejtett magában. A vas alapvető tápanyag, amely kulcs szerepet játszik az emberi szervezet működésében. A vashiányos vérszegénység a leggyakoribb állapot, amely alacsony vasraktárak következményeként alakul ki. Emellett a vashiány összefüggésbe hozható olyan egészségügyi problémákkal is, mint a nyugtalan lábszindróma, a szívelégtelenség, agyműködés nehezítettsége, fizikai állóképesség romlása, figyelmeztet a Healthline. A vashiány jelei közé tartozik a sápadt arcszín, fáradtság, légzési nehézségek, esetleg gyengeség, szapora szívverés, fejfájás, fájó vagy sima nyelv, hajhullás és törékeny körmök. Fokozott kockázatot jelentett a vashiány szempontjából a terhesség, a műtétek vagy traumák, gyomor- és bélrendszeri betegségek, gyomorfekély, valamint a vegán vagy vegetáriánus étrend. A jó hír az, hogy van néhány alapanyag, ami segített a vashiány pótlásában. Érdemes színes, változatos ételeket fogyasztani, például leveles zöldségeket és hüvelyeseket, amelyek gazdagok vasban. Vigyeljünk oda egészségünkre, és ha vashiányra utaló jeleket tapasztalunk, érdemes orvoshoz fordulni.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Tudod, hogy a jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszóké a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkonságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Vár megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket ért el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az észak és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét, most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak, segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését, és kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a művelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM a Jesseg rádiója, akár 50%-kal növelheti a biológiai és valós életkor közötti különbséget az elégtelen vízfogyasztás. Milyen összefüggés áll fenn a testöregedése és a vízivás között, és mennyi vizet kell innunk naponta, ezekre a kérdésekre keressük most a választ. A víz rendkívül sokféle szerepet játszik az élőlények megfelelő funkcionitásának biztosításában, a víz jelenléte nélkül, illetve csökkent vízmennyiséggel nem működnek olyan alapvető folyamatok sem, mint a sejtek növekedése, az oxigén szállítása a különböző testrészekhez, a felesleges anyagok eltávolítása vagy az ízületek kenőanyaggal való ellátása. Az emberi test körülbelül 60%-ában vízből áll, de a különféle szervek más-más víztartalommal rendelkeznek. Az elégséges vízfogyasztás ezért létfontosságú, de az ajánlott napi értékeket, ami nők esetében körülbelül 2 liter, férfiaknak 3 liter közelében van, mégis kevesen tudják betartani. Egy Egyesült Államokban végzett felmérés szerint mindössze a válaszadók 22%-a nyilatkozott úgy, hogy naponta 8 pohárnyi, vagyis 2 liter vizet iszik, svéd vizsgálatok szerint 6-7 pohárnyi, vagyis 1,2 liter vízfogyasztást jelenti az átlagot a megkérdezettek között, de a világ számos régiójában azért sem tudják az egészséges mértéket megtartani, mivel egyszerűen nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű tiszta ivóvíz. A WHO tavaly márciusi jelentése szerint globálisan 2 milliárdra tehető azok száma, akik csak szennyezett ivóvízhez tudnak hozzájutni, és legalább 122 millióan szerzik be a mindennapi vízüket tavakból, folyókból és forrásokból. Az Autostat adatai egy másfajta érdekes jelenségre is rávilágítanak. A fejlett európai országokban 1990 óta sokat csökkent a háztartások által elhasznált csapvíz mennyisége. Hazánkban 55,8 köbméterről 37,2-re változott 30 év alatt, bár ez nem az ivóvízfogyasztással, inkább más faktorokkal, például a gazdaságosabb háztartási gépekkel, vagy az egy lakásra jutó kevesebb lakossal állhat összefüggésben. Az alacsony vízbevitel köztudottan káros hatással van a közérzetre, már egy napi dehidratáltság miatt is jelentkezhet fejfájás, fáradtság, elködösülő gondolkodás és egyéb negatív tünetek, valamint az agy is veszít térfogatából. Arról azonban, hogy hosszú távon milyen következményekkel jár a vízhiány, már nehezebb pontos adatokat szerezni a megfigyelés feladatának komplexitása miatt, ezért korábban főként egérkísérletek során vizsgálták a szervezet reakcióit az életen át tartó részleges vízmegvonásra. Egy nagyszabású program, amelynek eredményeit az Abiomedicine-ban publikálták január 2-án, viszont már a dehidratált emberi test folyamataiba is betekintést nyújt, és a következtetések szerint összefüggést mutatott ki a vízhiány és a korai öregedés között. A tanulmány tulajdonképpen nem magát a vízfogyasztási szokásokat és azok hatását mérte, hanem a résztvevő alanyok vérében található szérum-nátrium szintjének alakulását az évek során és az öregedésnek az egészségre nézve negatív következményeire utaló faktorokat. Az elképzelés szerint ugyanis az öregedés nem kell, hogy egyet jelentsen a betegségekkel és az egészség elvesztésével, a test megfelelő karbantartásával lehetővé válik a hosszú és aktívan töltött élet lehetősége, ami a személyes előnyökön kívül társadalmi és gazdasági szempontból is haszonnal jár. Ehhez azonban létfontosságú a normál szintű hidratáltság, aminek hiányában növekszik a szérum-nátrium mennyisége, és gyorsulhat a biológiai öregedés. A szakértők a tanulmány eredményei alapján mindenkinek a több, de nem túlzásba vitt vízfogyasztás ajánlják, ami a leírás szerint nőknek 1,5-2,2 liter közötti, férfiaknak pedig 2-3 liter közötti mennyiséget jelent.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Atri UFM-et hallgatják. Lassan végére is érkezünk a mai napindító összeállításunknak a reggeli starterrel. Holnap 7 órától várom Önöket ismét. Hallgatjuk a friss hírcsokrot az MT hírszolgálattól, majd itt lesz a napközben magazinunk. Hozok majd néhány programajánlatot, érdemes lesz velünk tartani továbbra is. Az órát pedig zárjuk egy kiválósággal, hazai vizekre vezünk. Rácz Gergő és Orsova Irénik közös alkotása, az Ahol én vagyok című dal szól.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Karavan önkiszolgáló étterem finomságai hétfőn paradicsomleves betűtésztával készül, még fahíjas megyleves is. A főételek közül választható rakott húsos brokkoli, vadassertésragú rövidcső tésztával, tarjával, sajttal töltött karaj rántva, rántott csirkecomfilé, rántott sajt és ízes dereje. A Karavan önkiszolgáló éttermet hívhatjuk az 57406-710-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem várja vendégeit a mai napon grízgaluska levessel és krémlevessel. A mai ajánlatban szerepel még gombás csirkeragú rizssel, sajttal töltött karaj fűszeres gerezddel, rántott sajt, tojásos borsópörkölt orsó tésztával, rántott füstölt sajt rizssel, a vega menüben karamellizált szilva camemberttel, dióval, rizssel. Az 57403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Pipacs étterem hétindító menüsorában fehér bableves, rizsleves, mexikói csirketokány párolt rizssel, vadassertésszelet tésztával, bankó mozsdás csirkemell hasár burgonyával és csedár sajtos csirkemell krokettel. 57405-510, ez a Pipacs étterem telefonszáma. A Sólyomot elvárja vendégeit hétfőn lebenslevessel, rántott sertésszelettel és petezselymes burgonyával. Eltünk még náluk hideg gyümölcslevest és mákos metéltet a húsmentes kínálatból, és készül még zöldbe a főzelék csirkemell párizsi bundában, lecsós sertésszelet és csirketokány. A Sólyomot el telefonszáma 57401-267. A Bírs kávézó és bisztró kínálatában a mai napon csontleves, májgombózleves, hideg gyümölcsleves és brokkoli csirkeragúleves, a főételek közül kérhető kapros tökfőzelék tükörtojással, fasírtal, sajtos őszi barackos csirkemell, rántott tengeri halfilé, mángoldos tört burgonyával. A tészta kedvelőknek kínálnak bolognai spagettit, milánói pennét és négy sajtos nyokkit. Komplett menüt is kérhetünk a Bírs kávézó és bisztróból, rendelésünket pedig leadhatjuk a 0620-240-40-44-es számon. A Hello Berény parkoló hétfői háromfogásos ebéd kínálatában olasz a zöldségleves, puszili tejszínes paradicsom szószban pancsettával, desszert vagy kávé. A menü gluténmentes alapanyagokból készül, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre. A Firpo Pizzeria hétfői napi kínálatában kievi csirkemell rizibizivel. A napi menüt elérjük a Firpo Pizzeriában 11 és 15 óra között.
3: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
6: Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés, ismét egyre hevesebben támadja egymást az Egyesült Államok és Irán. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvénymódosítás szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak akkor küldheti vissza a szöveget az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, ha közjogi érvénytelenséget talál benne. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen, tette hozzá a miniszterelnök, aki úgy véli, hogy a Fidesz megpróbálja megakadályozni a módosítás hatályba lépését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője valótlannak nevezte Magyar Péter alkotmánymódosítással kapcsolatos állításait. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában, Bahrainben és Ománban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozásokat. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Gyengült a forint reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az év eleje óta továbbra is erősebb, mint 3 devizával szemben. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem, a nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Országszerte gomoly felhős, napos az idő, de délután északkeleten záporok kialakulhatnak. A szél megélénkül, délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

11 óra múlt, köszöntöm Önöket, Pálinkás Zsolt vagyok, ez pedig már a Napközben magazinunk. A Magyar Vöröskereszt szervezésében ma ismét lehetőségünk van segíteni a rászorulókon. A mai napon július 13-án hétfőn itt Jászberényben várják a segítő szándékú véradókat, a helyszín pedig a Dunahúz, a Szabadság tér 15 szám alatt, ahol a véradás éppen most 11 órakor vette kezdetét, és egészen délután 4 óráig tart. Ha tehetik és idejük engedi, kérem segítsenek Önök is, hiszen tudják, minden csepp számít. A hónap folyamán a járság más településein is lesz még alkalom a segítségnyújtásra. Július 20-án jövő hét hétfőn Jászabátin a Művölődési Házban várják a véradókat 13 órától 16 óra 30 percig. Július 24-én pénteken pedig János Idára költődik a kezdeményezés, ott a közösségi ház és könyvtár ad otthont a véradásnak 13 óra 30 perctől egészen 16:30-ig. Fontos, hogy a jelentkezéshez mindenki vigye magával a személyigazolványát, valamint a lakcím és tajkártyáját is. Ezek nélkül ugyanis nem tudnak regisztrálni. Ha van kedvük és idejük, töltsék velem a délő további részét, és hozom Alex Warren és a Boys-on egy-egy kiválóságát.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM jelzbenéből már is folytatjuk a műsort egy csokorra való programajánlattal. Kezdjük a sort mindjárt egy fergeteges hétvégi családi nappal Jászárok szálláson. Július 18-án szombaton már reggel 9 órától várja a látogatókat a Jászárok szállási VSF fogadhajtó szakosztálya. Egész nap izgalmas lovas programok követik egymást, lesz klasszikus fogadhajtó verseny és látványos pontgyűjtő verseny is. A madarak szerelmesének igazi csemegét jelent majd a Sas központ bemutatója, ami szintén kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A rendezvény ide alatt a helyszínen kirakodó vásár, különféle árusok várják majd a látogatókat. Lesznek finom ételek és italok is. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyermekek részére az ugrálóvára, az arcfestés és a kézműves foglalkozás teljesen ingyenes. A nap végén pedig értékes nyereményekkel kecsegtető tombola húzással zárul a Jászárok szállási program, így mindenképpen érdemes lesz majd a helyszínen maradni. Július 18-án szombaton, tehát reggel 9 órától Jászárok szálláson a VSE fogadhajtó szakosztály fogadhajtó versenyét rendezik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is. Maradjunk még július 18-ánál, de ugrunk ide Jászberénybe, ahol a keményebb dallamok kedvelői találhatják meg a számításaikat. Egyetlen este alatt három ikonikus tribute zenekar lép majd fel a Phoenix Fészek műhelyház udvarán. A jászberényi tributesten a grunge és a magyar rock legnagyobb slágerétől lesz majd hangos a környék. A kapukat délután 5 órától nyitják, a zenei program pedig este 6 órakor indul a grunge rock képviselőivel, a Big Cheese zenekarral. Őket követi majd a színpadon fél 8 a kérdőjelek, akik egy hamisítatlan pokolgép tribut műsorral készülnek. Az este megkoronázásaként pedig 21 órától az Edda Forever tribut gondoskodik a felejtetetlen hangulatról, és elhozzák az Edda művek örökzöld rock himnuszait. Augusztus végére is van már egy remek ajánlatom, augusztus 29-én rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Jászberényben. Ezen a napon együtt töltetjük meg zenével és élettel Jászberény főterét. Ha szeretnének többet megtudni az eseményről, keressék fel a Jászberényi Kulturális Programok közösségi oldalát. Végül egy izgalmas felhívást osztok meg a fiatalabb hallgatóinkkal, mutassuk be a Nagy Itt címmel indult kisfilm készítő pályázat a 7. és 12. évfolyam közötti diákok számára. A feladat az, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti kisfilmet, vagy interjút egy idős ismerősükkel, például a nagymamával, nagypapával, a szomszéddal, vagy éppen egy rokonnal. A filmben mutassák be az ő érdekes foglalkozásukat, hobbiukat, vagy a különleges történetüket. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andreakukac@jaszkerület.hu e-mail címre lehet küldeni, a nyertes filmeket pedig a Jászberényi Ifjúsági Házban mutatják be idén októberben. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő mécsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyű zenei előadások is. Emellett mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakodó vásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben. Bízom benne, hogy találtak kedvükre való hétvégi vagy nyári elfoglaltságot a kínálatból, kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: friss közlekedési információk itt a Tribu FM-en, a 32-es jelű 60 Szolnok másodrendű főúton Alattyán és Jászberény között kaszálják az útmenti növényzetet a Magyar Közút munkatársai. A munkavégzés a 35-ös és a 40-es kilométer szelvények között zajlik, és mindkét irányban útszűkületre kell számítani az arra közlekedőknek. Útkarbantartási munkák miatt van érvényben korlátozás a 31-12-es jelű Monor Tápió szele összekötő úton. Tápió Bicske térségében a 32-es és a 34-es kilométer szelvények között mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Szintén korlátozás van érvényben a Nagykáta Albertésre összekötő úton, a 31-15-ös számú úton. Itt közműépítési munkálatok, pontosabban kábelfektetés zajlik a 4-es és a 6-os kilométer szelvények között, szintén Tápió Bicske térségében. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A munkavégzés várható július 31-ig tart. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Karavan önkiszolgáló étterem finomságai hétfőn paradicsomleves betűtésztával készül, még fahíjas megyleves is. A főételek közül választható rakott húsos brokkoli, vadassertés ragú rövidcső tésztával, tarjával, sajttal töltött karaj rántva, rántott csirke combfilé, rántott sajt és ízes dereje. A Karavan önkiszolgáló éttermet hívhatjuk az 57406-710-es telefonszámon. Az Arany Kanál étterem várja vendégeit a mai napon grízgaluska levessel és krémlevessel. A mai ajánlatban szerepel még gombás csirkeragú rizssel, sajttal töltött karaj fűszeres gerezddel, rántott sajt, tojásos borsópörkölt orsó tésztával, rántott füstölt sajt rizssel, a vega menüben karamellizált szilva camemberttel, dióval, rizssel. Az 57403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Arany Kanál éttermet. A Pipacs étterem hétindító menüsorában fehér bableves, rizsleves, mexikói csirketokány párolt rizssel, vadassertésszelet tésztával, pankó mozsdár csirkemell hasábburgonyával és csedár sajtos csirkemell krokettel. 57405-510, ez a Pipacs étterem telefonszáma. A sólyomot elvárja vendégeit hétfőn lebencslevessel, rántott sertésszelettel és petezselymes burgonyával. Eltünk még náluk hideg gyümölcslevest és mákos metéltet a húsmentes kínálatból, és készül még zöld a főzelék csirkemell párizsi bundában, lecsós sertésszelet és csirketokány. A sólyomot el telefonszáma 57401-267. A Bírs kávézó és bisztó kínálatában a mai napon csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és brokkolis csirkeragúleves, a főételek közül kérhető kaprostök főzelék tükörtojással, fasírtal, sajtos őszi barackos csirkemell, rántott tengeri halfilé, mángoldos tört burgonyával. A tészta kedvelőknek kínálnak bolognai spagettit, milánói pennét és négy sajtos nyokkit. Komplett menüt is kérhetünk a Bírs kávézó és bisztróból, rendelésünket pedig leadhatjuk a 0620-240-40-44-es számon. A Hello Berény parkoló hétfői háromfogásos ebéd kínálatában olasz a zöldségleves, puszili tejszínes paradicsomszózban pancsettával, desszert vagy kávé. A menü gluténmentes alapanyagokból készül, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre. A Firpo Pizzeria hétfői napi kínálatában kievi csirkemell rizibizivel. A napi menüt elérjük a Firpo Pizzeriában 11 és 15 óra között.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkonságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a művelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Vem megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykun-Szolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket ért el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykun-Szolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az észak és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben

0: közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jelzberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. Ma általában napos, gomoly felhős idő várható, délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor. Az északi szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. Ma délután 28 és 33 fok között alakulnak a maximumok, az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb lehet a hőmérséklet. Nálunk 29-30 fok lesz a legmelegebb órákban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ez a Trio napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Ez a Trio FM Jászberényből turisztikai hírrel folytatjuk. Két magyar úticél is felkerült a tekintélyes brit Wanderlust magazin 2026-es fenntartatóság listájára, a Green Listre. A válogatásban Miskolc és a Tokaj-hegyaljai Bodrog keresztúr is bekerült, ami jelentősen erősíti Észak-Kelet Magyarország nemzetközi turisztikai pozícióját. Miskolc az ehető erdő és erdei Gastro Express programjával érdemelte ki az elismerést, amely során a látogatók szakszervezetésre ismerhetik meg a Bükk erdeinek élővilágát, és kóstolhatják meg az erre épülő helyi ételeket. A Green List másik magyar szereplője Bodrog keresztúr a Fülöp a Gólya nevű környezetvédelmi programjával nyűgözte le a szakértőket, amely a fenntartató turizmus és a helyi közösségi összefogás kiváló példája. A szakemberek szerint a két elismerés azért is különösen értékes, mert Miskolc és Tokaj nem versenytársként, hanem egy egységes felfutóban lévő régió részeként jelenik meg a nemzetközi térképen, ami hosszú távon az egész térség versenyképességét és láthatóságát erősíti.
1: Mellette szól.
2: Trio FM.
1: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszóké a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Karavan önkiszolgáló étterem finomságai hétfőn paradicsomleves betűtésztával készül, még fahíjas megyleves is. A főételek közül választható rakott húsos brokkoli, vadassertésragú rövidcső tésztával, tarjával, sajttal töltött karaj rántva, rántott csirkecomfilé, rántott sajt és ízes dereje. A Karavan önkiszolgáló éttermet hívhatjuk az 57406-710-es telefonszámon. Az Aranykalán étterem várja vendégeit a mai napon grízgaluska levessel és krémlevessel. A mai ajánlatban szerepel még gombás csirkeragú rizssel, sajttal töltött karaj fűszeres gerezddel, rántott sajt, tojásos borsópörkölt orsó tésztával, rántott füstölt sajt rizssel, a vega menüben karamellizált szilva camemberttel, dióval, rizssel. Az 57403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykalál éttermet. A Pipacs étterem hétindító menüsorában fehér bableves, rizsleves, mexikói csirketokány párolt rizssel, vadassertésszelet tésztával, pankó morzsát csirkemell hasár burgonyával és csedár sajtos csirkemell krokettel. 57405-510, ez a Pipacs étterem telefonszáma. A Sólyomot elvárja vendégeit hétfőn lebenslevessel, rántott sertésszelettel és petezselymes burgonyával. Eltünk még náluk hideg gyümölcslevest és mákos metéltet a húsmentes kínálatból, és készül még zöldbe főzelék csirkemell párizsi bundában, lecsós sertésszelet és csirketokány. A Sólyomot el telefonszáma 57401-267. A Bírs kávézó és bisztó kínálatában a mai napon csontleves, májgombózleves, hideg gyümölcsleves és brokkolis csirkeragúleves, a főételek közül kérhető kaprostökfőzelék tükörtojással, fasírtal, sajtos őszi barackos csirkemell, rántott tengeri halfilé, mángoldos tört burgonyával. A tészta kedvelőknek kínálnak bolognai spagettit, milánói pennét és 4 sajtos nyokkit. Komplett menüt is kérhetünk a Bírs kávézó és bisztróból, rendelésünket pedig leadhatjuk a 0620-240-40-44-es számon. A Hello Berény parkoló hétfői háromfogásos ebéd kínálatában olaszos zöldségleves, fusilli tejszínes paradicsom szószban pancsettával, desszert vagy kávé. A menü gluténmentes alapanyagokból készül, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre. A Firpo Pizzeria hétfői napi kínálatában kijevi csirkemell rizibizivel. A napi menüt elérjük a Firpo Pizzeriában 11 és 15 óra között.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A Trio FM hírei.
6: Átadták a Mercedes új üzemét Kecskeméten. Csaló lelki segítők próbáltak gyerekeket behálózni az interneten. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadón Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint a háromszorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Mostantól a Gyessev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az

0: átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedett. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték kórházba. Lelki segítőnek adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik gyerekeket próbáltak behálózni az interneten. Az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szerint az újabb online behálózási rendszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmas kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegész szolgálaton keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuwaitban, Jordániában, Bahrainben és Ománban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen haltak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Országszerte gomoly felhős, napos az idő, de délután északkeleten záporok kialakulhatnak, a szél megélénkül. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Brutális megyénkben az asszály. Várják a véradókat. Elmondhatjuk a véleményünket a jársági közlekedésről. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a művelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pestvár megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket ért el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az északi és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét, most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak, segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kisé felhős égbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Átadták a Mercedes új üzemét Kecskeméten. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, de erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi árusok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Gyújtogatás okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében, a Fontainebleau erdőben. A francia belügyminiszter szerint erre utal, hogy a lángok nagyjából 10 helyen lobbantak fel. Eddig az erdő mintegy 5%-a, több mint 800 hektárnyi terület égett le. Elővigyázatosságból több mint 1000 embert kitelepítettek. A lángok megfékezésén csaknem 5000 tűzoltó dolgozik, az oltásban helikoptereket is bevetettek. Franciaországot a hétvégén érte el egy újabb hőhullám, Párizsban 37 fokot mértek. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Ez a Delelő. Minden hétköznap 12 és 14 óra között. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkonságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét. Most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak. Segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Velme megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket érte el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az észak és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a művelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszóké a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is három sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Különleges űrmissziót vitt sikerre egy japán űrszonda. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A 17. alaptörvény módosításáról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával megkezdődött. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, hanem erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi árusok kínálatát is vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak a dinnye származására, a jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. 12 éven át tartó utazás után sikeresen megközelítette a japán Hayabusa 2 űrszonda a Torifune kisbolygót. A technológiai bravúr során az égitest mintegy 18 ezer kilométer per órás sebességgel haladt el az eszköz mellett, amely felvételeket készített róla és a felszíni hőmérsékletét is meghatározta. Az űrkutatás történetében ez volt az egyik legpontosabb és legmerészebb kisbolygó megközelítés, amelyet űrszonda végrehajtott. Összeütközött három kamion az M5-ösön, Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik az autópályáról. Délelőtt súlyos baleset történt a hatos úton is. Bonyhád és Hidas között három autó ütközött, egy 32 éves nő meghalt, öten megsérültek. Országszerte napos gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül, a hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Indul egy újabb délutáni műszak, méghozzá csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel, július 13-án hétfőn. Bízom benne, hogy velem tartanak, és együtt rádiózhatunk a mai napon is, ha jenők ünnepelnek. Honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnév vétörök eredetű jelentése bizalmas tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították. Az Eugén névvel ezek az érdekességek a jenőkkel kapcsolatban, köszöntsék őket. Beszélünk majd rögtön itt az első órában arról, hogy a forró autóban hagyott palackos vizet jobb nem meginni, és hogy a kíváncsiság is hozzájárulhat a hosszabb élethez. Tartsanak velem, hogyha van kedvük, én Zsupos Ági vagyok, amivel indítunk. Az Inner Circle dala lesz, és a Bad Boys.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyári hőségben nem érdemes műanyag palackos vizet hosszú ideig a forró autóban hagyni. A magas hőmérséklet és a közvetlen napfény hatására bizonyos anyagok kioldódhatnak a műanyagból, és bekerülhetnek az italba. Minél jobban átforrósodik az autó utastere, annál gyorsabban indulhat meg ez a folyamat. A kutatók hangsúlyozzák, nincs bizonyíték arra, hogy egyetlen felmelegedett palackvíz elfogyasztása egészségkárosodást okozna, a rendszeres kitettség hosszú távú hatásait még vizsgálják. A szakértők ezért azt javasolják, hogy ne tároljuk a vizet a tűző napon vagy forró autóban is. Lehetőség szerint használjunk üveg- vagy rozsdamentes acélkulacsot. Jöhet a Midnight Jaja és Hos közöse.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a délutáni műszakot méghozzá 14:30 után csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel. Bízom benne, hogy együtt rádiózhatunk egész délután. Nem sokára beszélünk majd arról az óra második felében, hogy a kíváncsiság is hozzájárulhat a hosszabb élethez, és természetesen jönnek a friss jársági hírek is, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Rögtön utána pedig a Passenger zenél, ez lesz a Let Her Go, mutatok belőle egy rövid részletet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkonságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jász Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Vem megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket érte el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott. A mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az északi és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén, mert csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét, most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak, segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Mart főn a Művelődési Házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyitottság és a kíváncsiság is szerepet játszhat az egészséges öregedésben. Egy olasz kutatásban a szardíniai kék zónában élő időseket vizsgálták, ahol az átlagnál többen érik meg a 100 éves kort. A kutatók szerint az ott élőkre különösen jellemző volt a tanulás iránti érdeklődés, az új élmények és ötletek befogadása, valamint az aktív hobbi élet. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a kíváncsiság önmagában meghosszabbítja az életet. A szakemberek szerint inkább olyan szokásokhoz vezethet, amelyek szellemileg és fizikailag is frissen tartanak minket. A hosszú életben továbbra is fontos szerepe van a mozgásnak, a kiegyensúlyozott étrendnek és a társas kapcsolatoknak. A Desire érkezik, Calvin Harris és Sam Smith.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért az első óránk, ami a mai délutáni műszakot illeti, és innen folytatjuk egészen este 6-ig kísérem Önöket. A munkaidőben, ami biztos, hogy a következő órákban is hozok érdekességeket, és természetesen friss hírek is jönnek, ne menjenek sehová, Lady Gaga nyitja a következő órát, ez lesz az Abracadabra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvénymódosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap Magyarország és a rendszerváltás történetében. Arról döntenek a képviselők, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti napá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Lelkisegítőnek kiadva magukat próbálnak gyerekeket behálózni idegenek az interneten. Erre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmi kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegélyszolgálaton keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a Budapesti Karinti Színházban lesz látható. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult, és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot 15 óra után a Jenők névnapján. Ne felejtsék el őket köszönteni, és már is mondom, hogy ebben az órában milyen témákkal fogunk foglalkozni. A nyaralás első 3 napját érdemes egy picit lazábra venni a szakértők szerint, de szó lesz arról is, hogy a rendszeres kávéfogyasztás a máj egészségét is támogathatja. 06 33 101 22 77, ez az SMS Viber elérhetőségünk. Használják bizalommal, addig is érkezik a Tight Fit és a The Lion Sleeps Tonight 15 óra után.

97.7 Trio FM melletted szól. A nyaralás elején nem érdemes rögtön zsúfolt programokkal indítani. Az úgynevezett 72 órás szabály szerint az első három nap inkább az átállásról és a lelassulásról szóljon. Sokan ugyanis a munkahelyi pörgést viszik tovább a szabadságra is, és már az első naptól minden látnivalót, programot és élményt be akarnak sűríteni. A szakértők szerint a szervezetnek és az idegrendszernek időre van szüksége a kikapcsoláshoz. Érdemes ezért kipihenni az utazást, ráérősen reggelizni, sétálni, és fokozatosan felfedezni a környéket. A cél nem az, hogy elveszítsünk három napot, hanem hogy a nyaralás valóban pihentető legyen. Jön a The Pussycat Dolls és a Buttons.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked.

0: 7 Trio FM melletted szól. Fél négy után rádiózunk tovább csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel. Tartsanak velem, beszélünk majd a kávéfogyasztás jótékony hatásairól, ezt nagyon sokféleképpen megközelíthetjük természetesen, úgyhogy nem véletlen, hogy ennyit szóba hozom. De az óra második felében még, mielőtt mi rátérnénk ezekre a témákra, friss jársági hírek is érkeznek, úgyhogy átadom a terepet, hogy a helyi információkat meghallgassuk közösen, aztán pedig Bruno Mars zenél tovább, az I Just Might című dalát hozza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkonságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a Művelődési Házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Vám megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket ért el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az észak és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét, most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak, segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kissé felhős égbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

kockázatával. Egy nagyszabású amerikai kutatásban több mint 350 ezer ember adatait követték, több mint 10 éven át. Az eredmények szerint a kávéfogyasztóknál ritkában fordult elő májzsugor, májrák és májbetegség miatti halálozás. A kedvező hatást a koffeinmentes kávénál is megfigyelték, ezért a kutatók szerint ebben inkább a kávé antioxidáns vegyületeinek lehet szerepe. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot. A kávé továbbra is érdemes mértékkel, kevés cukorral fogyasztani. Jöhet egy újabb kedvenc, a Well Hello zenéhez lesz az Apuvedme.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak, bízom benne, hogy velem tartanak, és együtt rádiózhatunk a továbbiakban is. A következő két órában is pörgetjük a munkaidőt, és abban biztosak lehetnek, hogy csak a legjobb dalok szólnak majd. Többek között David Guetta, az Alphaville és Eva Max közöse. Egy feldolgozás, ezért ismerősen Csenghet a Forever Young-gal nyitjuk a következő órát 16 óra után. Ne menjenek sehová!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszóké a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Újra megkapta a Schneider Zoltán a Hollósi Frigyes díjat. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Csulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen. Súlyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait, szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselő csoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP is. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről mindig a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a Budapesti Karinthi Színházban lesz látható. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi nagybani piacon, az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amit magyarországi és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát sem fizették be, az adónyomozók 2 embert őrizetbe vettek. Országszerte napos gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Ez a délutáni műszak, méghozzá július 13-án hétfőn, a Jenők névnapján. Tudják ugye, hogy a közlekedési vagy közérdekű információval szeretnének szolgálni, megtehetik a 06 30 301 22 77-es SMS Viber elérhetőségünkön. Ebben az órában is hoztam érdekességeket, amivel pörgethetjük a munkaidőt. Például azzal kapcsolatban, hogy étkezés közben hasznosulhat a legjobban a D-vitamin. Azt is megmondom majd, hogy hogyan kell szedni. Előtte viszont jöjjön Charlie Puth, Selena Gomez és a We Don't Talk Anymore.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
2: We

97.7 Trio FM melletted szól. A túlzott okos telefonhasználat ronthatja a türelmünket és a személyes kapcsolatainkat is. A digitális világ azonnali vágyteljesítése gyengítheti azt a képességünket, hogy kivárjunk valamit, vagy elviseljük, ha nem jutunk rögtön információhoz. Pap Zsuzsanna, a Semmelweis Egyetem szakembere szerint a folyamatos online jelenlét miatt sokszor nem vagyunk igazán jelen abban a helyzetben, amelyben éppen vagyunk. A digitális detox azonban segíthet csökkenteni a szorongást, és erősítheti a személyes kapcsolatokat. A szakember szerint már az is sokat jelenthet, ha az étkezések vagy az alvás előtti időszak telefonmentessé válik. Jöjjön Terry Swims és a Bad Dreams!

97.7 Trio FM melletted szól. Fél öt után folytatjuk a délutáni műszakot csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel, és természetesen a friss jársági hírekkel. Úgyhogy most következik minden, ami az itt élőket érdekelheti. Az óra második felében pedig elárulom önöknek az 1 millió dolláros kérdésre a választ, hogy pontosan fogalmazzak. Hogyan kell jól bevenni a D-vitamint, hogy az működjön? U2 és a Beautiful Day pedig a friss hírek után következik. Mutatok belőle egy rövid részletet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Brutális megyénkben az asszály. Várják a véradókat. Elmondhatjuk a véleményünket a jársági közlekedésről. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a művelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pestvár megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket ért el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az északi és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét. Most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak. Segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kisé felhős égbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Nem csak az számít, hogy szedünk-e D-vitamint, hanem az is, hogyan vesszük be. Mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, érdemes étkezés közben fogyasztani, lehetőleg olyan étellel együtt, amely némi zsíradékot is tartalmaz. Ehhez nem kell különösen nehéz fogás. Egy tojásos reggeli, joghurt, néhány szem olajos mag, vagy egy szelet sajt is megfelelő lehet. A szakértők szerint a rendszeresség fontosabb, mint az alkalomszerű nagy adagok. Arra is figyelmeztetnek, hogy a fáradtság önmagában nem bizonyít D-vitamin hiányt, ezért az adagolást nem érdemes találgatás alapján emelni. Jöjjön Szigala és a Melody, ezzel megyünk tovább itt a hétfő délutánban.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és innen folytatjuk a délutáni műszak záró órájával, úgyhogy ne menjenek sehová. Ha még csak most csatlakoztak be, megígérhetem, hogy nagyon izgi témákról lesz szó, és persze, hogy csak a Jászság kedvenceit játszom. 17 óra után például John Newman-nel nyitunk, ez lesz a Losing Sleep. Hallgassák csak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap Magyarország és a rendszerváltás történetében. Arról döntenek a képviselők, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Lelkisegítőnek kiadva magukat próbálnak gyerekeket behálózni idegenek az interneten. Erre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmi kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegélyszolgálaton keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a Budapesti Karinti Színházban lesz látható. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

losing sleep. 97.7 Trio FM mellettet szól. Július 13-a van, hétfő, a Jenők névnapja, ugye nem felejtették el köszönteni őket? Ha igen, akkor sincsen nagy baj, hiszen még most is megtehetik. Biztos vagyok benne, hogy örülni fognak neki. A 06-30-301-2277-es SMS Viber elérhetőségen írhatnak nekünk, ha látnak valamit az utakon, vagy hozzászólnának az óra témáihoz, amik a következők lesznek. Az allergia önmagában nem okoz lázat, ez egy nagy tévhit, és egy kicsit a mélyírásunk majd ennek a témának is, illetve hozok 5 népszerű italt, ami ronthatja a hidratáltságot a hőségben, pedig azt gondoljuk, hogy nagyon jól esik, tehát biztosan jó a testünknek is. Na, még mielőtt folytatnánk ezekkel a témákkal, játszom a legnagyobb kedvenceket, természetesen az Easy Lover érkezik Miley Cyrus-tól 17 óra után.

97.7 Trio FM mellettet szól. Bár a pollenallergia tünetei könnyen összetéveszthetők egy megfázással, a láz általában nem az allergia jele. A tüsszögés, az ordugulás, a köhögés, a könnyező szem és a fáradtság allergiánál is gyakori lehet. A megemelkedett testhőmérséklet azonban inkább arra utal, hogy a szervezet valamilyen fertőzéssel küzd. A háttérben állhat például megfázás, arcüreggyulladás vagy koronavírus fertőzés. Ha az allergiaszerű panaszok mellett láz is jelentkezik, érdemes másokra is gondolni. Tartós, erős tünetek, légszomj vagy romló állapot esetén pedig orvosi vizsgálat indokolt. Jöhet egy újabb kedvenc, Calvin Harris készülődik a My Way című dalával. My way to say, at least I did it my way.

Itt Trio FM melletted szól. Fél hat után folytatjuk, ez a délutáni műszak. Július 13-a van, hétfő, és érkeznek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Az óra második felében arról fogunk beszélgetni, hogy melyek azok a népszerű italok, amik nemhogy nem segítenek a dehidratáltságon, hanem még akár ronthatják is a hidratáltságot a hőségben. Előtte viszont mutatom, hogy a friss jársági hírek után mit hallgatunk meg. Készül az Imagine Dragons és a Bones.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkonságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét. Most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak. Segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Vemb megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket érte el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az észak és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a művelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem minden hűsítőital jó választás a kánikulában. A nagy mennyiségű alkohol, energiaital, cukros üdítő, erősen cukrozott gyümölcslé és túl sok koffein kedvezőtlenül befolyásolhatja a folyadékháztartást. Ezek egy része fokozhatja a vizelettermelést. Más italok magas cukortartalmuk miatt ronthatják a hidratáltságot. A szakértők szerint egy-két kávé önmagában még nem okoz kiszáradást. Extrém melegben azonban a túlzott koffein fogyasztás már kockázatot jelenthet. A legjobb választás továbbra is a víz, a cukrozatlan koffeinmentes tea, illetve nagyobb fizikai terhelés esetén. Szükség szerint az elektrolit pótlás. Jöhet egy újabb kedvenc, a Jam érkezik és a Day.

Itt hét, Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és már a délutáni műszaktól is búcsúzunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem, és együtt rádióztunk a hét indításaként. Én legközelebb szerdán érkezem a szokott időpontban, holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Itt a búcsúdalom, a UB40 és a Red Red Wine. Legyen nagyon szép estéjük, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra. Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írni az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Sulyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A határátlépések Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság Alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök. Több mint 800 embert igazoltattak. 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Ezen kívül egy tucatnyi eljárást indítottak a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. A 3 napos hétvégi ellenőrzést főként a kedvelt turista célpontok környékén indították. A vendégek biztonságban érdekében. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM jazzbeneiből már is folytatjuk a műsort egy csokorra való programajánlattal. Kezdjük a sort mindjárt egy fergeteges hétvégi családi nappal Jászárok szálláson. Július 18-án szombaton már reggel 9 órától várja a látogatókat a Jászárok szállási VSF fogadhajtó szakosztálya. Egész nap izgalmas lovas programok követik egymást, lesz klasszikus fogadhajtó verseny és látványos pontgyűjtő verseny is. A madarak szerelmesének igazi csemegét jelent majd a Sas Központ bemutatója, ami szintén kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A rendezvény ide alatt a helyszínen kirakodó vásár, különféle árusok várják majd a látogatókat. Lesznek finom ételek és italok. És a szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyermekek részére az ugrálóvára az arcfestés és a kézműves foglalkozás teljesen ingyenes. A nap végén pedig értékes nyereményekkel kecsegtető tombola húzással zárul a Jászárok szállási program, így mindenképpen érdemes lesz majd a helyszínre maradni. Július 18-án szombaton, tehát reggel 9 órától Jászárok szálláson a VSE fogadhajtó szakosztály fogadhajtó versenyét rendezik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is. Maradjunk még július 18-ánál, de ugrunk ide Jászberénybe, ahol a keményebb dallamok kedvelői találhatják meg a számításaikat. Egyetlen este alatt három ikonikus tribute zenekar lép majd fel a Phoenix Fészek műhelyház udvarán. A jászberényi tributesten a grunge és a magyar rock legnagyobb slágerétől lesz majd hangos a környék. A kapukat délután 5 órától nyitják, a zenei program pedig este 6 órakor indul a grunge rock képviselőivel, a Big Cheese zenekarral. Őket követi majd a színpadon fél 8 a kérdőjelek, akik egy hamisítatlan pókolgép tribute műsorral készülnek. Az este megkoronázásaként pedig 21 órától az Edda Forever tribute gondoskodik a felejthetetlen hangulatról, és elhozzák az Edda művek örökző rock himnuszait. Augusztus végére is van már egy remek ajánlatom, augusztus 29-én rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Jászberényben. Ezen a napon együtt töltetjük meg zenével és élettel Jászberény főterét. Ha szeretnének többet megtudni az eseményről, keressék fel a Jászberényi kulturális programok közösségi oldalát. Végül egy izgalmas felhívást osztok meg a fiatalabb hallgatóinkkal, mutassuk be a Nagy Itt címmel indult kisfilm készítő pályázat a 7. és 12. évfolyam közötti diákok számára. A feladat az, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti kisfilmet, vagy interjút egy idős ismerősükkel, például a nagymamával, nagypapával, a szomszéddal, vagy éppen egy rokonnal. A filmben mutassák be az ő érdekes foglalkozásukat, hobbiukat, vagy a különleges történetüket. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andreakukacjaszkerület.hu e-mail címre lehet küldeni, a nyertes filmeket pedig a Jászberényi Ifjúsági Házban mutatják be idén októberben. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő mécsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyűzenei előadások is. Emellett mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakodóvásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben. Bízom benne, hogy találtak kedvükre való hétvégi vagy nyári elfoglaltságot a kínálatból. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
0: Információk a jásság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkonságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jász Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Vám megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket ért el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az északi és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét, most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak, segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a művelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Lehetővé válik az országos bírói hivatal és a kúria vezetésének visszahívása az intézmények tagjai kezdeményezésére, valamint létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Solyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-en munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében három irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök, több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A következő napokban hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja.

0: we could dance all night.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új közteret hozott létre Kapolcson a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. Folytatódik a kamatcsökkenés a lakossági állampapírpiacon. Az Államadósságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül. Részletek az AKK honlapján érhetők el. Megkezdődött a felvételi időszak a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzésre mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű oktatási intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíjmentes. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes alkotásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják át. Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje. Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság. Fokozódik a hőség. Országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: maćka.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Brutális megyénkben az asszály. Várják a véradókat. Elmondhatjuk a véleményünket a jársági közlekedésről. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra. 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Mart Főn a Művelődési Házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Vem megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket ért el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott. A mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az északi és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét, most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak, segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kissé felhős égbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írni az elmozdításáról szóló alaptörvénymódosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Súlyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök, több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Ezen kívül egy tucatnyi eljárást indítottak a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. A 3 napos hétvégi ellenőrzést főként a kedvelt turista célpontok környékén indították, a vendégek biztonsága érdekében. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Escucha arriba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkonságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét. Most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak. Segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pest-Vemb megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket érte el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az északi és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a művelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Lehetővé válik az országos bírói hivatal és a kúria vezetésének visszahívása az intézmények tagjai kezdeményezésére, valamint létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Sólyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-en munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések, Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság Alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében három irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök. Több mint 800 embert igazoltattak. 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A következő napokban hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Július 31-ig mondhatjuk el a véleményünket. Kiderült, hol pusztít leginkább az asszály a jászkonságban. A következő napokban is adhatunk vért. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jász-Nagykunszolnok vármegye az ország asszály által leginkább sújtott területei közzé tartozik. Megjelentek a legfrissebb jelentések. Eszerint eddig 79 olyan napot számoltak, amikor a vármegye legalább 30%-án közepes vagy annál erősebb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet a napokban tette közzé az agrometeorológiai elemzését. Eszerint csak Pestvár megyében volt több asszályos nap, 84, valamint Hajdú-Biharban, ahol 82 napot regisztráltak. Jász-Nagykunszolnok 79 nappal tehát a harmadik legmagasabb értéket ért el az országban. Asszályosnak azokat a napokat tekintett, amikor a megye területének legalább 30%-án legalább közepes erősségű volt az asszály. A jelentés térképei alapján elmondható, hogy az elmúlt 30 napban Jász-Nagykunszolnok területén nagyjából 10-50 mm csapadék hullott, a mennyiség azonban rendkívül egyenetlenül oszlott el. A megye északi és nyugati részén több helyen csak 10-20 mm körüli összegek láthatók, míg elsősorban a déli és délkeleti térségekben helyenként 40-50 mm-t is elérhetett a csapadék. Ez a legtöbb helyen 20-50 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál. A hiány hosszabb időszakot vizsgálva még súlyosabb. A térkép alapján az elmúlt 90 nap csapadék hiánya a megye jelentős részén 50-100 mm között alakult, az északi és a nyugati területeken pedig helyenként a 100 mm-t is megközelítette. A talaj felső 50 cm-es rétegének nedvességtartama a megye nagy részén már csak a növények számára hasznosítható vízkészlet 18-30%-a körül alakult. Ez messze elmarad a Hungaromet által kritikusnak tekintett 40%-os értéktől. Csak kisebb, főként keleti foltokban mutatott a térkép 30%-nál valamivel kedvezőbb állapotot. A felső 1 méteres talajréteg telítettségéhez a megye területén hozzávetőleg 130-155 mm víz hiányzott. A Hungaromet szerint országosan olyan mértékben kiszáradtak a talajok, amilyen állapot általában csak augusztus közepére vagy végére szokott kialakulni. Hogy milyen lesz az idő, nálunk jön első, elmondom a hírek végén. Felülvizsgálják Jászberény közlekedési és forgalmi rendjét, most a jászberényiek véleményére is kíváncsiak. Segíthetünk abban, hogy biztonságosabbá váljon Jászberény. A város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakossági vélemények megismerését is. Kérik a lakosokat, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy kitöltenek egy kérdőívet és megosztják a véleményüket. Ezt július 31-ig lehet megtenni. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség, túllépés, fejlesztési javaslatok és sok minden más fontos közlekedési téma szerepel ebben a kérdőívben, tehát kérik a jászberényieket, segítsenek, hogy jobbá váljon a közlekedés a térségben. A héten is adhatunk vért térségünkben. Ma Jászberényben a Duna House a helyszín. Július 14-én a szolnoki Abanovák Agóra, 15-én a szolnoki területi vérellátó intézet várja azokat, akik nyújtanák a karjukat. Martfőn a művelődési házban július 16-án lehet vért adni, Törökszent Miklóson pedig az Ipolyi Kulturális Központban július 18-án. Fontos, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. A délutáni 29 fokról este 24-re csökken vételkörzetünkben a levegő hőmérséklete, derült lesz fölöttünk az ég, láthatjuk a szép csillagos égboltot. Holnap 16 fokra ébredünk, délután 31 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt széllel. Kedden egyébként az egész országban alapvetően napos idő várható, fátyol, gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az ország északi, illetve nyugati csücskében fordulhatnak elő. Délután 28-34 fok között alakulnak a maximumok, tehát mi pont középen helyezkedünk majd el. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új közteret hozott létre Kapolcson a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. Folytatódik a kamatcsökkenés a lakossági állampapírpiacon. Az államadósságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül. Részletek az AKK honlapján érhetők el. Megkezdődött a felvételi időszak a kolozsvári Babesbólyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzésre mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű oktatási intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíjmentes. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes alkotásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják át. Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje. Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság. Fokozódik a hőség. Országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
5: What?

A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írni az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Súlyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök, több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Ezen kívül egy tucatnyi eljárást indítottak a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. A 3 napos hétvégi ellenőrzést főként a kedvelt turista célpontok környékén indították, a vendégek biztonsága érdekében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: Salzul.
1: Triu FM.
0: Triu FM.
2: Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új közteret hozott létre Kapolcson a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. Folytatódik a kamatcsökkenés a lakossági állampapírpiacon. Az államadósságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül. Részletek az AKK honlapján érhetők el. Megkezdődött a felvételi időszak a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzésre mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű oktatási intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíj mentes. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes alkotásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják át. Rekord alacsonyra apadt a Dráva vízszintje. Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Csak egy

0: Mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek.
1: Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek.
0: Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
2: Nem.
1: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Lehetővé válik az országos bírói hivatal és a kúria vezetésének visszahívása az intézmények tagjai kezdeményezésére, valamint létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Sólyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság Alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében három irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök, több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A következő napokban hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.